0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM. A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvű.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett, a

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 MHz-en.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Mest FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Jövőbeni tervek a Nyíregyházi Állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a Nyíregyházi Állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
2: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
1: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvény sorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a Foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók Foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyiregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szervusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatok online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs Merevek megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 7-e vasárnap, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Vármegyénkben házi sertéseknél mutatták ki az afrikai sertéspestist. Jövőbeni tervek a nyíregyházi állatparkban és újabb sikeres polgárőrvizsgák. Kovács Rádai Andrea vagyok. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos. Ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
1: A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Új ügyvezető a nyíregyházi állatpark élén. Pap Endre rádiónknak a jövőbeni tervekről és a feladatokról beszélt.
3: A nyíregyházi állatpark a 30 éves történelme alatt egy nagyon szép fejlődési évet futott be. Egy olyan intézményé vált, ahol a szakmai program nagyon sokrétű. Rengeteg jó európai szinten is elfogadott és befutott szakemberrel dolgozok együtt az oktatás, populáció menedzsment, állatorvoslás terén. Több kollégám tanulmányokat folytat jelenleg is. Ez azt jelenti, hogy készülünk egy olyan új kibontakozásra, ahol az eddigitől még erősebb szakmai programokkal jelentkezünk az már megemlített területeken. Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné a intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ehhez kellenek a stratégiai fajok, kellene stratégiai együttműködések, és ennél fogva fogjuk a civil szervezetekkel, illetve egyéb más intézményekkel való együttműködésünket erősíteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztést hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
1: Örkény után szabadon. Egy perces gondolatok, pénz a jövőben. Generációk, technológia és tudatosság. Ezzel a címmel hirdetett pénzügyi versenyt a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete. Közölte az intézmény. A harmadik alkalommal meghirdetett pénzügyi témájú verseny célja a pénzügyi tudatosság fejlesztése a fiatalok körében. Így a hallgató kreatív, modern és élményszerű módon mutathatják be, hogyan látják a pénzügyek jövőjét, valamint milyen szerepet tölthet be az innováció a mindennapi pénzügyi döntésekben. A videós pályázati anyagot ma még beadhatják. Bővebb információ az enye.hu oldalon. Újabb polgárőrök a Tiszavasvári régióban. Közel 20 fő tett sikeres vizsgát és kezdheti meg szolgálatát a jövőben a Tiszavasvári, Tiszadob, Tiszalök, Tiszanagyfalu és Nyírtelek polgárőr egyesületek kötelékében. Erősítve ezzel településeik közbiztonságát és a polgárőr mozgalom közösségépítő szerepét. A vizsgának a szorgalmatos polgárőr egyesület adott otthont. A vizsgáztatást Bán Gábor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség elnök helyettese vezette. A résztvevők felkészültsége és elhivatottsága ismét bizonyította, hogy a polgárőrmozgalom utánpótlása biztos alapokon áll, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség. Külön díjat és fejlesztési támogatást nyert a Bánki Robot Team. Május végén rendezték meg Budapesten a Stockholmi Ifjúsági Vízdíj magyarországi döntőjét, amelyre az ország 6 legjobb középiskolás vízügyi és környezetvédelmi projektje kapott meghívást, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata a Vibrogyú nevű innovatív vízsótalanító berendezésével jutott a fináléba. A háromfős fejlesztő csapatot a döntőn Bányai Gergő és Molnár Bence képviselte. A döntőbe jutott csapatok angol nyelven mutatták be projektjeiket a szakmai zsűri előtt. A Bánki Robot Team projektje külön díjban részesült, amely pénzjutalommal is járt. A külön díj és a fejlesztési támogatás újabb fontos mérföldkő a projekt életében, és megerősíti, hogy a fiatalok által fejlesztett innovatív műszaki megoldások valós választ adhatnak a jövő egyik legnagyobb kihívására, a tiszta ivóvíz biztosítására. Zrínyi díjesű. Az elmúlt hétvégén rendezték az Országos Diákszínházi Fesztivált Győrben. Ebben az évben 106 csoport indult és mérettette meg magát a regionális diákszínjátszó találkozón. A legjobb 16 csapat köztük a Zigzug Pódium csapata kapott meghívást az országos megmérettetésre. A nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium színjátszó csoportja Varga Ildikó tanárnő vezetésével fantasztikus sikereket ért el a szinte csak drámatagozatos vagy művészeti iskolások erős mezőnyében. A díjazottakról bővebben az iskola közösségi oldalán olvashatnak. Különleges kurzus kapcsolja össze a hagyományokat és modern táplálkozástudományt a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Karán. Kóser a gyakorlatban, hagyományos szabályok modern táplálkozás című szabadon választható kurzus már egy éve elérhető az intézetben, magyar és angol nyelven. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, hogy a hallgatók az előadások mellett gyakorlati látogatásokon is részt vesznek a debreceni zsidó hitközségnél, ahol közelebbről is megismerhetik a kóser táplálkozás hagyományait, szabályait és kulturális jelentőségét. Döntött a másodfokú bíróság a csalással vádolt nő ügyében, közölte a nyíregyházi törvényszék. Az ítélet szerint a vádlott életkörülményeinek javítása érdekében 2009-től több szemétől és cégtől kért kölcsön nagyobb pénzösszegeket. Azzal a valótlan indokkal, hogy a Németországban elhunyt édesapja után nekijáró nagy összegű hagyaték megszerzése költséges. Emiatt pénzre van szüksége, és ígéretet tett arra, hogy a kölcsönöket a hagyatékból visszafizeti. Édesapja azonban nem élt külföldön, vagyontalan személyként 2014-ben hunyt el Magyarországon. A vádlott több sértetnek hozzáférést biztosított a saját elektronikus levelezéséhez, amelyben hagyatékkal kapcsolatos fiktív levelek voltak. A visszafizetési határidők lejártát követően a vádlott a részére kölcsönadott összegeket nem fizette meg a sértetteknek. Ez nem is állt szándékában. Ezáltal közel 20 magánszemélynek és több cégnek 700 millió forintot meghaladó kárt okozott, melyből csak néhány millió forint térült meg. A másodfokú bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelte a vádlott idősebb korát és romló egészségi állapotát. Ezért az elsőfokú ítélet szerint börtönben elrendelt szabadságvesztés végrehajtását enyhébb, fogházfokozatban állapította meg. Az ítélet jogerős. Híreink végén a várható időjárásról. Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: 103.9 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mediterrán hangulat a belvárosban. Nyáron is figyelnek a pedagógusokra, és dobogós hely az etika a gazdaságban versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csaknem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
3: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskolai egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként vált feladat, és ezzel közvetlenül és közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak munkáját. Nagyon jó a kapcsolat a tankerülettel, a szakkisi centrummal. Látható az, hogy városszerte nagyon sok programot bonyolítunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közösségi tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője meg van hívva a városházára, és átbeszéljük az aktuális ügyeinket. Tehát nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
2: Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Elek, Lara, Séra Milán és majd a Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig a legjobb

0: minden érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Harcot indítunk a túlsúly ellen, köszöntöm a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovat mai adása már is indul. Én Szakács Tibor vagyok, ma dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
2: Szervusztok! Még ha csak a túlsúly ellen indítanánk, akkor nem is lenne gond.
1: Miért jött ez fel? Azért, mert egyre több hallgató kérdezett rá arra, van-e valami észszerű indok annak, hogy egyre fiatalabban, daganatos megbetegedésben a fiatalok nagy többsége érintetté válik, nem azt mondom, hogy nagy többsége, hanem sokkal nagyobb szám, mint eddig bármikor volt. Van-e észszerű magyarázat erre? Itt volt az első indok, amit doktor úr elmondott, ugye a túlsúly, ami óriási kockázatot jelent, és ugye mondott szám adatokat is Magyarországról és az Amerikai Egyesült Államokból. Na, hogy folytassuk?
2: És mondtam még egy nagyon fontos, vagy két nagyon fontos számot, hogy közvetlen összefüggés van 13 különböző daganattípus és a túlsúly között, valamint az újonnan diagnosztizált daganatos betegségek 40%-a kapcsolható a túlsúlyhoz. Több mint 40%-a, tehát majdnem a fel.
1: Ez borsz, nagyon nagy szám.
2: Ez tragédia. Oké. Tehát az életmód tönkreteszi a sejteket, sérül a sejtekben a DNS, a genetikai állomány, ami a működésnek az alapja. Ez a haszutmafor, ugye? Ez a használati utasítást, hogy hogyan működjön egy sejt. És ez már gyerekkorban elkezdődik. Persze kell idő a rongálásod és a daganatok zöme valóban, ahogy megy előre, akkor egy nagyobb mértékben jelentkezik, de ez sem törvényszerű, hogy így kell ilyen legyen. De igen, a korral nő a kockázat, azért, mert azon elemek, amelyek tönkreteszik a dolgainkat, azok egyre hosszabb ideig tudnak hatni. Korábban azért alapvetően 50 után számoltunk daganattal, azelőtt egy ilyen-olyan-amolyan daganatra is esetlegesen utaló tünet mögött abszolút nem a daganatot feltételeztük. Most már igen. Tehát most már sajnos 50 alatt is feltételezzük, és megindulnak erre vonatkozóan a kivizsgálások. Tehát először a DNS itt-ott károsodik, és aztán egyre több olyan terület lesz, és aztán ami sérül, és aztán most sajnos megsérül egy létfontosságú terület, és onnantól kezdve fogalmazunk úgy, hogy beüt a ménkű, tehát kialakul a daganat. Ez egy lutri, ez egy statisztikai valószínűség, de ugye van, aki ennél korábban, van, aki ennél később jut ebbe a stádiumba, de sajnos oda jutunk, hogyha olyan dolgokat művel. Egy daganatsejt osztódik, és ha végig gondolod, hogy egy humán daganat dupázódási ideje az nagyjából átlag 60 nap, akkor kijön, hogy bizony, ha ez elindul, ez a folyamat, egy néhány éven belül láthatóvá is válik, mert azt a durván 1 millió sejtet eléri. Tehát a túlsúly az egy fontos dolog, oxidatív stresszt és gyulladást hoz, és ezzel növeli meg a daganatok kialakuló kockázatát. De nem csak ezzel, mert utána a szervezetekben történnek hormonális változások, inzulin növekedés, ugye? Ez már túlsúly nélkül is meg lehet. Az inzulin magával hozhatja az inzulin-szerű növekedési faktor, azaz az IGF-1 hormonnak a növekedését. Ez is az ösztrogén szint emelkedését a női testekben, és akkor ezek a faktorok segítik a daganatos sejtek túlélését, ami így nem pusztul el, mert normálisan mi lenne a történet? Tehát az immunrendszered felismeri ezt a sejtet, amikor elkezd rossz irányba menni, hogy ez nem kerek, és akkor inkább a biztonság kedvéért likvidálja. Csak hogy a túlsúlyod, az inzulin túlsúly és egyebek elnyomják az immunrendszerednek ezt az éberségét, rontják a védekezési képességét, és onnantól kezdve kvázi egy kánaán csinálsz a daganatnak tökéletes növekedési körülményeket, és jön a daganat.
1: Ilyen pofon egyszerű lenne különben, hogy fogjuk magunkat, és akkor lefogyasztjuk az embereket, és ezáltal helyreáll az élet normális, élhető kerékvágása?
2: Az a része annyira egyszerű, hogy ha az embereknél a normál testsúlyt visszaadod, akkor még egyszer mondom, nagyjából elmarad a jelenleg diagnosztizált daganatok fele. Ez elég szörnyű, és vagy másik oldalra meg elég biztató mondat.
1: Az nagyon biztató, de akkor most már csak
2: de
1: a kérdés.
2: Csináljuk.
1: De bocsánat, de a kérdés második része is lényeges, hogy és mi van azokkal, akik viszont.

0: viszont abszolút nem túlsúlyosak, és mégis belekerülnek ebbe.
1: Ott más mechanizmusok van, de beszéljünk erről. Abszolút nem túlsúlyos, mégis belekerül. Jó, akkor menjünk ebbe az irányba. Szintén nagyon komoly szerepet játszik a korai daganatokban a megevett ételek összetétele és az étkezési szokásai. Tehát, ami a legnagyobb problémát jelenti ezen a területen, az a feldolgozott étel. Tehát kenyér már nem kenyér, ugye? Már nem kell megkelnie, meg mit, össze kell valamiből dibelni, dobálni, aztán jó lesz az. Tej. Az már nem tej. Tibi, én emlékszem rá, tisztán reggel nem ittam meg a rohanás miatt a tejemet, mire délután az iskolából hazaértem, aludt tej fogadott abban a csészében, ahol ott fagytam.
0: Hát most kint hagyhatod, vagy egy hétig?
1: Háromig is kint hagyhatod, legfeljebb ugyanolyan szürkés színű, keserű valami lesz, de ugyanolyan folyékony, nincs olyan, hogy megalszik a tej. Tehát egyszerűen ez nem tej. Tehát ezek ilyen feldolgozott történetek, felvágott. Vittél osztálykirándulásra párizsi zsömlét?
0: Hát délben már nem ettem meg.
1: Már nem, mert zöld volt. Na, ma nyugodtan vidd el, és ha egy héttel később megy a másik gyerek és megmarad, add neki oda, mert hogy semmi baja nincs. Tehát egyszerűen a borzalmas dolgokat művelünk a polcidő növelése miatt, ugye elképesztő dolgokat rakunk, nitriteket, nitrátokat teszünk a feldolgozott húskészítményekbe, finomított cukor van már mindenben. És ezek az anyagok, ezek a lépések a vastagbél tumorokat hozzák egyre előbbre. Miért? Azért, mert ezt a vackot adjuk a gyerekeinknek, és innentől kezdve ez a terhelés gyerekkortól kezdve megkezdődik. Az emberi szervezet arra van kitalálva, hogy különböző anyagokat a saját környezetében edd meg, azaz egyél húst, ahogy kijött az állatból. Arra fel van készülve, egyél zsírt, ahogy elérhető a természetben. Az úgy oké, de arra nincs felkészülve, hogy te eszel virslit, párizsit, szafaládét ilyen-olyan-amolyan feldolgozott anyagokkal. Ugye? Tehát ez egy óriási probléma. A mai gyerekek borzalmas dolgokat esznek. Tehát nekünk mi volt a legborzalmasabb kaja, amit kaptunk már az óvodában? Akkor az volt a legborzalmasabb, mert mai szemmel ez nem egy egészséges dolog, de mégis, ha azt nézed, akkor sokkal egészségesebb volt, mint most bármi. Mi volt ez a nagy általános kaja? Vagy legalábbis én így emlékszem, hogy az volt. Zsíros kenyér almával. De ezt úgy mindig kaptuk, nem? Tehát, hogy ez az óviba már egy alapkaja volt.
0: Hát pedig ugye ezt a kettőt nem jó párosítani. Hát
1: ma már nem, de azért mégiscsak ettünk egy almát, meg ettünk egy még akkor kovászolt, még ott a kenyérgyárak emlékszemnek. Szóval mindegy, egy ilyen kovászolt kenyeret, ami jóval kevésbé rossz, nem jó, de kevésbé rossz, mint a mai modern kenyerek, meg ettünk hozzá valamilyen normális minőségű.
0: Te jó, hogy mondtad, ezt ki fogjuk próbálni megint.
1: Hát, nagyon kell, hát neked aztán nagyon kell. Lényeg, ami lényeg, hogy ma gabonapehely van, gyümölcslé van, tehát ez az, amit a gyerekek csinálnak, mindenből mindent kivonnak, ízesített, ilyen ízű az, tehát minden valamilyen érzékszervedet próbálja befolyásolni, hogy vedd meg. Csak egy dolgot hagyd mondjak. Az a nitrit és nitrát, ami szinte minden feldolgozott húskészítményben benne van, nézzem mindenki a címkét, vagy valami számmal van, vagy le van írva, az ugye a fehérjével egy úgynevezett nitróz amin nevű vegyületet képez, a nitróz amin pedig, amikor hozzáér és megy el a bélben, a bélhám sejtek előtt, nagyjából, most figyelj, 8-15 percre van szüksége ahhoz, hogy a DNS szinten károsítsa azt a sejtet. 8-15 perc. Tehát jóval többet tölt, tehát egyértelműen DNS károsodást
0: engedik
1: okoz.
0: Akkor ezt, amikor ez ennyire nyilvános.
1: Ennek óriási története van a 70-es években, azt az orvos csoportot, amelyik ezt megpróbálta a nitrit és nitrát vegyületeket száműzni az élelmezésből, azokat ellehetetlenítették, teljesen tönkretették. Olvas utána, mai napig ott van, bizonyított, tehát nem egy, nem két tanulmány bizonyítja, amit nem is cáfol senki. Ettől még ott vannak ezek az anyagok. Jó, következő fontos faktor, ami sajnos megint csak egyre korábbra tolódik, az alkoholfogyasztás. Az alkoholfogyasztásnál csak három, van ennél több, de csak három nagyon fontos részt említek meg. Emlőtumor, hólyagdaganat, vastagbéldaganat. Itt ezekben kiemelt az alkohol szerepe. Az emlőtumorral egy picit szeretném, ha foglalkoznánk, tudom, hogy nagyon kevés időnk van. De egy általános női kockázat az emlőtumora, általánosan ugye egy nőnek élete során lesz emlőtumora, az 8 hölgyből egynek biztosan lesz. Na most Tibi, csak úgy gondold végig, hogy simán összeállítasz 8 olyan nőt, aki neked fontos, igaz?
0: Hát össze bizony.
1: Össze? Na, akkor ebből egy biztos, hogy emlődaganatos lesz.
0: Az baj.
1: Ez egy borzalmas probléma. Ha most visszatesszük még a túlsúlyt egy pillanatra, akkor már csak 6 kell, 6-ból egy lesz biztosan daganatos, és ha még alkoholt is fogyaszt, akkor 5-ből egy lesz biztosan daganatos.
0: Rosszak ezek a számok, Gyula.
1: Ugye, tudod mi ez, Tibi? Én találtam hozzá egy hasonlatot. Tehát ez olyan, mint az orosz rulett. Betöltöd a fegyvert, van benne 6 luk, egybe beteszel történt, így megsodrod ezt a pisztolyt, és puff, meghúzod a rabaszt a fejedhez fogva. És eldől, hogy túléled, vagy meghalsz, szerencse kérdése. De az esélyed arra, hogy belehaj, az 6-1.
0: Az gáz.
1: És ezt játsszuk. Tehát azért mondom, hogy az a szám, amikor egy hölgy még egy pici túlsúlyjal is bír, onnantól kezdve ugyanezt a játékot játsza. 6-1 eséllyel lesz emlőtumora. Tessék, szíves lenni ezt végig gondolni. És tényleg tudom, hogy egy percünk nincs, de még említsük meg a testmozgást, amit sokszor elmondtunk már, hogy a tervezett mozgás az alap. Nem volt nélküle élelem, ugye? Ezért nem volt nélküle élet sem. Mert ha valaki most az élelemért már nem mozog, mert van volt hűtő, fagyasztó, oké, de az életéért jó lenne mozogni, mert a stressz csökkent, vércukros csökkent, minden csökkent.
0: Hát mi 8 éve erről beszélünk, Gyula. Fontos. Csak mindig másféle kontextusban. Tulajdonképpen a hallgatónak ez már a könyökén jöhet ki, de a számok meg egyre rosszabbak. Úgyhogy tessenek inkább újra. Újra figyelni, átgondolni, áthallgatni ezeket a dolgokat. Mennünk kell, mert letelt az időnk, élveztem. Volt még ebbe olyan, amit nem mondtunk?
1: Nem. Én azt gondolom, hogy ha semmi más nem maradt meg, csak az, hogy milyen borzalmas kockázatokat futunk, akkor azt gondolom, 1-es, 2-es visszautalva a tegnapi adása. Menjen szépen, mindenki keresse meg a barátját.
0: Köszönjük szépen. Holnap megint jelentkezünk, doktorul visszavárunk. Szép napot neked, szia!
1: Szervusztok!

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz múzeumok éjszakája, idén is lesz régészet napja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rátai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben is számos intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a Görögkatolikus Múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrássy Kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál Múzeum, emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Máté Szalkai Múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A József András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet Napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a nyíregyházi csapat két mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a Vármegyei bajnoki címet. Írják közösségi oldalukon.
4: Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövőbeni tervek a nyíregyházi állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a nyíregyházi állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
3: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
2: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvénysorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a Foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók Foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyíregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Mondtam különben hét elején, hogy a mozgás spektrum az megint előtérbe került, és vissza fogunk térni erre a dologra. Ez jött el a mai nap folyamán. Köszöntöm a rádió hallgatókat a Csak 10 perc rovatban. Én most felvettem a kis csinos kis szvetteremet, a kis joggingomat, és innentől kezdve állok a rendelkezésre. Dr. Móri Gyula, a telefon túloldalán te is felvetted a szvetteredet?
3: Én már levettem. Levettem és lezuhanyoztam.
2: Akkor te már túl vagy a reggeli attitűd.
3: Na, hát ez egy nagyon fontos dolog.
2: Igen.
3: Igen. Én tudatosan mozgok. Mi volt eddig? Felkeltem, csináltam a munkámat, stb. Volt egy reggeli rutinom, azt ugye már többször elmondtuk, tehát nem ismételném meg. És aztán a nap végén pedig igyekeztem ugye a mozgást teljesíteni. Mi történt? A munka az rendben volt, a mozgás meg vagy összejött, vagy nem. Számtalanszor kimaradt. Számtalanszor. Vagy úgy is elmegyek, akármilyen fáradt vagyok, akármi van, és akkor volt egy késői mozgás, amiben hozott egy rossz alvást. Uh-huh. Tehát a következőt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Korán kell a nap. És már érdemes mikor? Nekünk is korábban kelni. Hát most mindenféleképpen, és ha most megalapozod, nagy, sokkal könnyebb dolgod van, mert ha most ezt szokássá fejleszted, zárójel 42 nap, akkor igazából nem lesz problémát télen. Uh-huh. Egyáltalán nem lesz problémát télen. Én elmondanám, hogy néz ki akkor nálam most ez az új reggeli protokoll, meg hogy mik kerültek bele, és megnézhetjük mindig összehasonlításként egy-egy résznél, hogy te ezt hogyan csinálod.
2: Kabaréra emlékszel?
3: Mire?
2: Tehát a kabaréra.
3: Kabaréra hogy nem emlékeznék?
2: Mármint az, amikor ugye az a rész van benne, hogy a felkelés időpontja...
3: Nem tudom. Ja, az... Attól függ.
2: Viszont történelmi választ akartak ráadni, de amúgy nem ugye az ébredésről van. Szóval jó, tessék parancsolni, akkor mi a bioritmus? Igen.
3: A következőképpen néz ki. Én a reggeli ébredésemet kvázi mindig ugyanoda teszem, még egyszer mondom, egy órán belüli eltérésekkel maximum, annál több nincs.
2: Milyen számot látunk ilyenkor az órán?
3: Na most ez attól függ, ezért mondtam, hogy attól függ, mikor kezdődik a mikor kell elindulnom otthonról, ahhoz képest teszem az ébredésemet, de általánosan azt mondom, hogy fél hat, és akkor ez az, ami mehet akár ötre, ha hamarabb kell indulnom, vagy mehet hatra, de fél hétnél később. Félkor akkor is fölkelek, ha semmi dolgom nincs, az a szombat van, vagy vasárnap. Jelzem, nagyon jó rajzfilmek vannak olyankor a tévében. Na, tehát van az ébredés, első a vércukormérés. Első és leges utolma. Megmérem a vércukromat, a vércukromat.
2: Ránézel a szenzorra, és már meg is van.
3: Hát ha van bent szenzor, akkor aktuálisan. Igen. Aztán pedig vizelet, hűrítés, és utána testsúlymérés. Én vérnyomást már nem mérek, mert mindig
2: minden
3: jó.
2: Nap méred a testsúlyod.
3: Minden áldott reggel. Minden áldott reggel.
2: Hát régebben volt olyan adás, amikor azt mondtuk, hogy évekkel ezelőtt, hogy hát
3: én mindig azt mondtam, hogy sokkal jobb, ha az ember látja a történéseket, és eszembe jut, hogy ja, tegnap túledzettem magam, kicsit nehezebb vagyok, semmi baj. Több víz és társai. Tegnap megittam ezt, vagy nem ettem meg, ezt bevettem, nem vettem. Mindegy, tehát egy csomó minden befolyásol, tudom mi, hogy befolyásol, minden reggel megnézem. Beveszem a speciális éggyomri táplálék kiegészítőimet, aztán sós vizet iszok legalább fél litert.
2: Soroljuk ezeket, igen.
3: Kiegészítős vizet, ami igazából fontos, és aztán jön a következő fázis. Mert eddig nagyjából mindenkinek ugyanez, esetlegesen nincsenek benne ilyen sósvizek meg egyre, de én javaslom, hogy víz reggel ébredésnél feltétlenül.
2: Uh-huh. Mennyi az a
3: aztán,
2: víz?
3: Mondom, én fél liter vizet iszom, uh-huh. és ebbe vagy bizonyos táplálékkiegészítőket teszek, vagy egyszerűen simán bányászott sót, 3 grammot is készen van.
2: Az igen.
3: Oké, aztán ez pár perc az egész reggeli rutin, és ezek után kvázi azonnal érje napfény az agyadat. Uh-huh. Szemüveg, ablak és minden nélkül közvetlenül. Uh-huh. És akkor én régen ilyenkor kiálltam egy kávéval,

0: a kezembe a teraszra, és bámultam a napot, és ez volt.
1: És mostanában már kávé nélkül is ugyanezt meg lehet tenni.
0: Nem, mostanában azt csinálom, hogy még teljesen álomkóros vagyok esetlegesen, ez az államittas még, így fogalmaznék, de már veszem a cipőmet, veszem az este oda készített edzőruhát, és elindulok. Uh-huh. És mindenképpen bele kell férnie 20 perc sétának, ami most már nem ilyen viszem a kutyust, aztán pisikéjél,
1: ja, megkóstolgassuk már egymás főorvosul, hagyjuk már ezt, tehát nem az, persze, értem, hanem ez megyek, egy ütemes, egy hatékony egy nagyon, mozgás.
0: Ez most már egy nagyon...
1: Egy 130-as pulzusig felkerüljük.
0: Biztos, hogy van minimum 20 perces, nagyon komoly ütemű séta, uh-huh. Ez a minimum, és 20 emelet. Ez is a minimum.
1: 20 emelet.
0: 20 emeletnyi leföl, ugye ha valakinek van egyből 20 emelet, nekem nincs, nekem csak néhány van, és akkor azzal összerakom a 20 emeletet.
1: Tehát te felvered a házat azzal, hogy te leföl.
0: A ház rászok. Senkit nem hallja, teljesen rendben van minden. És nagyon fontos, hogy ez ütemes séta. Tehát nagyon-nagyon komolyan megyek, és minden nap, és ez nagyon lényeges, minden nap kihozom a maximális terhelést, amit tudok, és nagyon lényeges, hogy minden héten meg kell döntenem az előző heti csúcsot valamikor.
1: Tehát ezt te méred akkor?
0: Ezt én mérem, uh-huh. Másodperc. Tehát olyan, mintha úsznál, hogy van egy pont, amire rá kell csapnom a városnak egy bizonyos pontján, ott mérem az oda tartó út részidejét, és utána a visszatartó út, és akkor végén, mikor becsapok egy indulási pontra, akkor, uh-huh. akkor állítom meg az órát. Másodperce mérem, és az én órám tud egy olyan funkciót, hogy
1: te akkor világbajnok leszel, Gyula, egy év múlva.
0: Nem az a lényeg, hogy világbajnok
1: mindig legyen, javítasz.
0: Hanem, hogy egészséges. Van még mit világbajnokoskodni. Nekem jelen pillanatban egy olyan 10 perces kilométerek az átlagok, és igazából tudok 9.35-öt, 9.05-öt, sőt már 8-assal kezdődő kilométereim is voltak, de mondjuk egy versenyző azért egy ilyen 15 kilométer per órával megy, ami mit jelent? 4 perces kilométereket körülbelül. Tehát van még hova fejlődni, nincs ezzel gond.
1: Én is mennék ki, csak Berci nem jön, tehát hogy...
0: Ja, tudtam, hogy valami lesz, hogy csak Berci miatt, de akkor...
1: Jó, Bercinek hát hogy néz ki az a séta, hogy én megyek, és akkor Berci meg 30 centire a föld felszínétől lobog.
0: Ez az anti Károly bácsi, ugye? Mert ott a fragment elől és Károly bácsi uh-huh. lebeget, itt meg Tibi bácsi megy elől, és Berci leveg.
1: Igen.
0: Na, hát ez nagyon jó, akkor ezt is megfejtettük, hogy van egy ilyen. De az a lényeg, hogy én tényleg sétáltam korábban is, de sokkal lassabban, és nem volt ilyen gyors felhelés. Tehát nekem ez most egy nagyon gyors gyaloglás korán reggel. És aki még nem csinálta, azért tényleg vigyázzon, tehát ezt kipróbálod, akkor nagyon komolyan el lehet fáradni, tehát érdemes úgy kezdeni, egy 3 perc gyors séta, 3 perc normál váltakozva, és utána növelni a gyors séta mennyiségét. Úgyhogy lényeges, hogy ez a 90-100-as pulzus, ez nagyon jó egy regenerációs sétának, de ha igazán komolyabb sétát akarsz, akkor ott a 130-as pulzust el kell érni, hogy a szívizomra is legyen hatás. És ez 40 perc, akkor teljesen jó. És akkor így a reggeli rutin úgy áll össze, hogy van nagyjából 20 perc, amíg elindulok, mert megiszom, megeszem, megmérem és társai. Van a 40 perces séta és emelkedés, aztán egy 20 perc zuhanyzás, 10 perc öltözés és egy 30 perc reggeli. Ez nagyjából 2 óra, és innentől kezdve ugye tudom, hogy amikor el akarok otthonról indulni, ahhoz képest 2 órával hamarabb kell kelni.
1: De ez tök jó, ez tartható. Ez nagyon jó.
0: Én
1: ez
0: azt
1: nekem
0: gondolom,
1: tetszik.
0: Hogy igen, és ez minden, mert mit kell csinálni? Igen, este lehet, hogy kevesebb tévét kell nézni, és egy picit hamarabb kell lefeküdni, de ha azt a 8 óra alvást nézzük, akkor az egy 9:30-es lefekvéssel a 5:30-os kelés teljesen rendben van. Ha. És mi a lényeg, hogy túl vagy az edzésen, nem marad el, és ennek a hatása meg lesz egész nap. Tehát ha te kipróbálod, akkor nem lesz senki, aki fel tudja vinni a vércukrodat, mert annyira nyugodt leszel tud mindig, az endorfin elárasztja a szervezetet, és onnantól kezdve ez teljesen jó. Ráadásul ez egy éggyomri edzés, ugye a mitokondriumoknak mindennek nagyon-nagyon komolyat használ. Vércukorra is van hatása ám, tehát nagyon komoly vércukor emelkedést hoz maga, amikor megcsinálod ezt a terhelést, de a raktárakból fog beömleni a cukor, ez nagyon fontos, és utána viszont még a reggelivel bevitt minimális szénhidrát, ha egyáltalán van, vagy ami átalakul a fehérjéből, az hangsúlyozom, mind be fog menni a cukor raktárakba, és semmi nem emeli a vércukrot.
1: Jó.
0: Sőt, ez egész csökkenti. Tehát egy vércukor csökkentés lesz. Este még elmegyek, ez nagyon fontos, este még elmegyek egy 10-15 perces nagyon laza sétára, ahol az a lényeg, hogy 90-100-nál semmiképpen ne legyen több a pulzus, ez a jobb alvást segít. Na, amit még megcsinálok, az az, hogy újabban elkezdtem ezt a nagyon kemény edzést, ehelyett a gyors gyaloglás helyett a többi napon, péntek, szombat, vasárnap biztosan, ha lehet még csütörtökön is, hegyre megyek, és akkor ott 150-160-as pulzus, és nagyon komoly oxigénhiány, egy anaerob mozgás jön, és ez megint elképesztő pozitív hatással van rá. Tehát készülök az úgynevezett Norvég 4x4-re, most ezt még nem tudom megcsinálni, de amit látok az az, hogy látványosan kisebb pulzusom van ugyanazon a ponton, rövidebb idő után, mint mondjuk amikor kezdtem. Nagyon lényeges, hogy a terhelhetőségem nagyon nő, és most figyelj, felpörgetem 160-ra, akkor visszaveszem a tempót, és visszaejtem 109-ig, de mi a lényeg? Hogy nagyjából egy percen belül visszaesik. Tehát döbbenetes, ahogy a szívem engedi
1: ez
0: el.
1: Is mutatja azt, hogy mennyire vitális valaki, mert ugye ez egy mérőszám, hogy igen, hogyan esik a pulzus.
0: TV, ami elképesztő élmény, és ilyet még nem történt velem, hogy futnom kellett fölfelé a hegyre, hogy meglegyen az a pulzus, amit el akartam érni, mert különben nem ment föl.
1: Tehát már sima sétával, vagy erőltetett sétával már nem éred el.
0: Fölfelé meredek hegyre, már nem elég. Ez hihetetlen jó érzés. Az igaz viszont, hogy olyan helyen is fáj másnap, tehát megtanultam, hogy milyen helyen vannak az emberben az izmok. Uh-huh. Tehát ezt el nem gondolná, teljesen szét tudja csapni az embert, izomláz, olmos mozgás, minden lesz másnap, de az a lényeg, hogy utána pedig regenerálódsz. Erre kell még figyelni, regenerálódási idő, és ezzel be is fejeztem, mert nagyon lényeges, hogy a reggeli edzések regenerálódási ideje nem lehet több, mint maximum 20 óra, de inkább 13-15 óra környékén tartom. Miért? Hogy már ha lehet
1: másnap estére, újra tud
0: estére regenerálódj, így van, jobban aludj, és már másnap újra tud ezt tenni. Viszont ha elmegyek egy nagyon komoly edzés, ami hétvégente egy héten egy-kettő szokott lenni, tehát ilyen hegyi kerékpár vagy bármi, akkor azért én össze tudok tekerni 35-40 óra regenerálódási időt, és az mindenképpen kell. De én ezt élvezem, és tudod, mit jelent, ha egy ilyen teljesítményhajszolást élvezni kezdesz? Az, hogy a tesztoszteron szinted emelkedik. Mérés nélkül is meg lehet mondani, hogy amikor a terhelést elkezded élvezni, az a tesztoszteron szintnek az emelkedés.
1: Tehát, hogyha sokat mozogsz és jól, akkor a szemöldököd összenő.
0: Na jó, hát de nem. Bárkinek összenőhet a szemöldöket.
1: De bocsánat, nem? Azt mondtad, hogy ez kell nézni.
0: Az egy magas tesztoszteron szintet jelent. Így van, okay. Magasabb. Korábban erről beszéltünk, de mi a lényeg? Te, a lényeg az, hogy bárki, te is elindulhatsz, csinálhatod, teheted a nagyobb terhelést.
1: Brutálba csinálod. Na. Tehát azért. Amit most elmondtál, ez szódavíz. Hát ez most, na, nem akartam belevágni, meg megszakítani. Ennyi, hát
0: na figyelj, te szódavíz, akkor most már nincs rá időnk, de a jövő héten ezt én akkor nagyon. Akkor viszont szabadon foglal. Jövő héten én jövök, mint szódavíz, jó. És te meg, mint kőkemény 24 éves.
1: Én még a mondásokat is átalakítottam, mostantól azt mondtam mindig, hogy türelem, tornaterem, tehát nálam ez így van, úgyhogy ennyi. Jövő héten összecsapunk, köszönjük a figyelmet. Tényleg letelt az időnk, mennünk el. Köszönjük, szia-szia.
0: Szervusz.
2: Mindenből
3: a legjavát adjuk.
4: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnélek magam.
2: A leghallgatottabbak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mediterrán hangulat a belvárosban. Nyáron is figyelnek a pedagógusokra, és dobogós hely az etika a gazdaságban versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csaknem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
3: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskolai egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként vált feladat, és ezzel közvetlenül és közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak munkáját. Nagyon jó a kapcsolat a tankerülettel, a szakkisi centrummal. Látható az, hogy városszerte nagyon sok programot bonyolítunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közösségi tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője meg van hívva a városházára, és átbeszéljük az aktuális ügyeinket. Nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
2: Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Elek, Lara, Séra Milán és majd a Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Rádióban jelentkezik, így június 7-én is, vasárnap, amikor is. Szép reggelt kívánok, rádiózom velem a következő 6 órában. Szuper kis zenéket hozok Adamskival, Ruzsa Magdival, a Della Soul-lal, azonban az óra indul egy olyan dallal, amit én mondjuk kenyérre kent formában tuti, hogy fogyasztanék reggelire. Jön a Máj, Máj, Máj, ez a Best FM.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a beszélsem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egy itt hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy.

szuper terveket kívánok mindenkinek erre a vasárnapi napra, és legfőképpen nyugalmat, no meg jó étvágyat majd a finom reggelihez, nem tudom kinél mi lesz. Hát bevallom őszintén, amikor nekem is a gyerkőceim itthon vannak, vagy hazajönnek, vagy éppen nálam fognak tartózkodni egy hétvégén, akkor, mint ahogy szerintem minden szülő ilyenkor fokozottabban megtöltjük a hűtőt olyan finomságokkal, amiket tuti, hogy a gyerkőc szeret, és ilyenkor több időnk is van arra, hogy egy picit leüljünk, és mindenféle úgynevezett szálloda reggelivel kápráztassuk el a családot. Úgyhogy én nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, és hogyha valaki mondjuk már az udvarra, kertre fókuszál, és oda tervezi majd a főzést, akkor hát ehhez is kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. A reggeli órákban megvan ennek még abszolút az időzítése, hogy mindezt ugye előkészítsük. Egyébként van olyan vármegyénk, ahol megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Nem nálunk, Vasban és Zalában van szó erről, viszont az ország többi részén itt a lehullott csapadéknak a mennyisége nem volt elegendő még a tűzkockázat csökkentéséhez, így oda kell figyelni, mert hogy mindig él még ez a tilalom belterületén és külterületi erdőkben, és azok ugye 200 méteres körzetében, fásításokban, és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakó helyeken is. És akkor van, aki megszokta tőlem kérdezni, akkor otthon most mit lehet csinálni? Hát van egy jó hírem, mert hogy a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grélezni, azonban nagyon fontos és javasolt, hogy a gáz égőfej vagy az elektromos grillt használják. Inkább egyébként lehet tájékozódni az érvényes tűzgyújtási szabályokról és az aktuális korlátozásokról a www.erdőtűz.hu vagy a katasztrófavédelem.hu oldalon. Itt minden információt megtalál. Nálam pedig a legjobb zenéket találja itt a 103.9 Best FM-en, ahová Zola érkezik a folytatásban, és az LMC is.

Loud Up, itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Kezdjük úgy a reggelt, hogy egy picit megnyújtózunk. Ez mindenképpen jó hatással lesz. Szoktam mosolyogni, mindenféle pózokon lehet törni a fejünket, mert hogy a nyújtózkodás legyen az a baba póz, vagy éppen a kobra póz, bárki bármire is gondol. Ez nagyon jól tud esni, és én mindig olyan büszkén szoktam hallgatni, vagy büszke vagyok azokra az idősebb kedves barátaimra, akik mondjuk minden reggelt úgy indítják, hogy legalább egy fél órácskát nyújtanak és tornáznak, ez mindenképpen jót tesz. Hosszú távon szoktuk mondani, hogy nagyon jó befektetés éppen a testünknek, mert ha mi nem figyelünk erre, akkor ki más fog. Úgyhogy jó sportolást is kívánok mindenkinek, nyugodtan beleférhet a vasárnapi napba az, hogy egy picit többet foglalkozzunk magunkkal. Nekem is lesz majd egy érdekes hírem, mert hogyha valaki mondjuk nem jut el mindenféle fürdőkbe ilyen spa élményt, hogyan tudja otthon magának elkészíteni, megvarázsolni. Hát ezzel is fogok egy pár gondolatban majd foglalkozni a mai műsorban. A legjobb zenéket pedig hozom itt a Best FM-en a Nox dala előtt Whitney Houston és George Michael közöse már is a folytatásban 8:30-kor itt a Besten.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé után is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkában,

Jó kis Cosmix dal itt a 103.9 Best FM-en a legjobb zenék között, aki énekelte velem együtt a kisvilágot. Ő már biztos, hogy nagyon jól érzi magát, mert ugye egy nagyon hatékony módszere a stressznek a csökkentésére mondjuk az, hogyha az ember énekel bármilyen is, ha fölvállaljuk mindest, azzal már tettünk egy lépést a saját magabiztosságunk felé. Szuper kis időnk van, és most már elmondhatjuk, azt gondolom, hogy visszatért itt a nyári idő, úgyhogy panaszunk nem lehet erre, azért itt 30 fokot is érzékelhettünk, és azt nézem itt a mai napon, hogy azért még mindig előfordulhatnak záporok, esetleg néhány helyen zivatar, viszont a vasárnapi napot a gomoly felhős napos idő fogja egyértelműen jellemezni, és csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A maximum hőmérséklet értékek pedig a mai napon is a 25 és a 30 fokot közelíthetik, úgyhogy lehet tervezni a szabadidős programokat. És közben szóljon a Best FM, a legjobb zenékkel jön a CNC Music Factory. One.

komótosabb reggelire igent mondok így a vasárnapi napon, és ahhoz is, hogy jobb étvágyal fogyasztjuk, és persze lassabban mindezt. Ma nem kapkodunk, ma nem kell rohanni remélhetőleg senkinek sehová, úgyhogy élvezzük is ki ezt a csodálatos júniusi napot, annak is a 7. napját. Egy kis kalendáriummal jövök, egyébként a mai napon a Róberteket fogjuk köszönteni, tegnap a Norbertek ünnepeltek, úgyhogy pusszantani lehet a fiúkat, és hozom majd még a kalendárium e napi érdekességeit. A hírek el is érkezik Andi, pontban 9-kor, itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz múzeumok éjszakája, idén is lesz régészet napja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rátai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben is számos intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a görögkatolikus múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrássy kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál múzeum, emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Máté Szalkai múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A József András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a nyíregyházi csapat két mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a Vármegyei bajnoki címet. Írják közösségi oldalukon. Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

nyújtózkodás megvolt nagyon sokaknál, legalábbis István azt írja, hogy ő a létrán állva próbál meg nyújtózkodni, mert hogy dolgozik, kitartást minden fiúnak, és persze minden hölgynek is, aki a mai napot is mondjuk munkával tölti, biztos, hogy vége lesz ma hamarabb annak a munkaidőnek. Egyébként nagyon jó pihenést, hiszen a vasárnapi napnak ez a jelszava, és az is, hogy jönnek a legjobb zenék. 9 óra után vagyunk, én Zentai Edit pedig hozom a legjobb dalokat itt a Besten.

senki nem kap agybajt a gyermekeitől, ha mondjuk olyan zenei stílust hallgat, amitől mondjuk nekünk fölmegy a pumpa, és ilyenkor csak érdemes elgondolkodni azon, hogy amikor az idősebb generáció is volt mondjuk kamasz, netán lázadó kamasz, és akkor őt hogy fogadták a szülei. Jó visszatekinteni egy picikét a múltba, és mondjuk a mai napi beszélgetéseknek az alaphangulatát is megadhatja. Egy-két olyan régi sztori, ami mondjuk örökre bevésődött az embernek a fejébe vagy a szívébe, legyen ez egy ilyen nap, amikor többet beszélgetünk a gyerekeinkkel és a családtagjainkkal. Egyébként szuper kis időnk van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ma mindenki le fogja dobni azt a melegebb ruhadarabot, mert nincs rá szükség, azonban a fényvédelem nagyon fontos, és védjük a fejünket, a szemünket, a bőrünket, és sok helyen még mondjuk a kezünket vagy a kislábujjunkat is érdemes ugye bekenegetni, nehogy leégjen valaki. Csodás napot kívánok mindenkinek, ez a Best FM június 7-én, a kalendáriummal pedig jövök a folytatásban vissza.

0: 99 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Június 7-én az év 158. napján vagyunk, legalábbis a Gergely naptár szerint, és van még 207 nap ebből a 2026-os évből. A tervek remélem megvannak, aminek a megvalósításához nagyon sok sikert kívánok, és mondjuk nem csak az érettségiző diákoknak, akikre vár még majd egy szóbeli komoly vizsgaidőszak, vagy akik éppen államvizsga előtt állnak, hát nekik is nagyon sok sikert kívánok, és hát ugye várjuk majd azon felvételiknek az eredményét, amire remélhetőleg mindenkinek pozitívan fog majd a szervezete reagálni, mert hogy szeretjük, amikor az álmainkat ugye meg tudjuk valósítani. Ehhez nagyon sok sikert kívánok mindenkinek. Robertek hatalmas pusztantás, mert hogy ők ünnepelnek így a mai napon. Ugye tegnap a Norbertek és a Szintiák voltak Porondon, de biztos vagyok benne, hogy még a mai napon is lesznek Norbert napi köszöntések. De a Roberteket nem felejtjük el. Egyébként germán eredetű név, melynek jelentése fényes, hírnév, vagy éppen dicsőség. A Robertek mellett az Ariadnák, igen, az Ariadnék, az Ariannák, Arien, milyen különleges név, ők is ünnepelnek, a Berengárok, vagy éppen az Énokok, aztán mondok még különleges nevet, oké, Jeremi, tehát Jévvel, és nem Jeremi, Jeremiás, Kocsárd, Oriana, Robertin, Robertina, Roberto, vagy egyszerűen csak Robin, és Robinson is, mint ilyen név szerepel a mai palettámon, Seherezádé. Érdekes kiadna mondjuk ilyen nevet, vagy éppen Sebes, ez is lehet egy választott utónév. Nem találkoztam még ilyennel egyébként, és én viccet sem bűznék senkinek a nevéből, de hogy vannak a palettán ilyen különleges nevek, az viszont tuti. Születésnaposok tekintetében Prince neve van előttem. Imádom az előadását, amerikai énekes és dalszövegíró, aki sajnos már 10 éve, hogy nincs közöttünk. Egyébként 1958-as születésű. 1981-es az a bombázó orosz teniszező nő, aki Anna Kurnyikova néven vonult be a köztudatba, illetve 46 éve, hogy megszületett Pál István szalonna, népzenész, hegedűs és prímás. Isten éltesse az ünnepelteket, ja, és ki ne hagyjam Tom Jones-t, aki 86 éves a mai napon, többszörös Grammy-díjas veszi énekes, színész, hát akinek nagyon szeretjük a Szexbombáját, vagy éppen a Delilah című dalt. Na hát lehet, hogy még ebben az órában jön egy jó kis Tom Jones dal, de előtte Ákos énekel nekünk, ez már a Hello, itt a Best FM.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

Out of the Flow itt a Best FM-en, és kiviselkedik úgy, mint ahogy Pató Pál úr, aki egyébként kötődik a mai dátumhoz. Ő nem volt más, mint egy alszolga bíró, községi jegyző, akinek ugye a halogató viselkedéséről Petőfi Sándor 1847-ben írtam azt a verset, ami azóta is szállóige lehet, és nagyon sokszor szoktuk mi is emlegetni otthon, hogy ne legyen már Pató Pál úr, tudják, ő az, aki mindent úgy ráérünk arra még tempóban készített el. Hát én azt gondolom, hogy lépjünk a tettek mezeére, és végezzük el azt a feladatot, ami ma rá hárul. Az én feladatom az, hogy a legjobb zenéket hozzam a folytatásban, és ha jól látom, jönnek is. A Backstreet Boys biztosan velünk lesz, de előtte a Well Hello és Tiden érkezik a Disco Klubbal. Hogyha valakinek éppen táncolni lenne kedve, nyugodtan tegye meg, mi baj lehet éppen a nappaliban vagy a konyhában. A legfontosabb, hogy mindenki érezze nagyon jól magát a mai napon is.

Best FM-en a legjobb zenék szólnak. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és én mondok mindjárt egy merészeti Andi hírei előtt, hogy még akár 30 fok fölé is fölkúszhatnak a hőmérők higany szálai, már ha mondjuk otthon nézzük, és éppen kint van az ablakban, vagy az erkélyen, de hogy pontosan esőcske lesz-e, vagy éppen marad-e még a mai és a holnapi napon is a jó idő és a napsütés, ez mindjárt kiderül, hiszen jönnek a hírek pontban 10-kor, a következő órában programajánlattal mindenképpen készülök, és van egy tuti receptajánlatom is, amit egyébként a szomszédasszonytól hallottam, no de hát ez is egy jó faktor, amikor meg tudunk beszélgetni ilyen dolgokat. Szuper napot kívánok mindenkinek, én Zentai Edit vagyok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövőbeni tervek a Nyíregyházi Állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a Nyíregyházi Állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
3: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
2: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvény sorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a Foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók Foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyiregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszi, Andi, a híreket, így áll egy fincsi kávét, vagy éppen teát, nem tudom ki mit fogyaszt, viszont a folyadékot minden esetben pótolni kell, főleg ilyenkor, amikor ilyen jó időnk van és meleg van, úgyhogy nem árt a vizet oda készíteni, lehűtve egy kis jéggel, citrommal, mentalevéllel, hát lehet-e spékelni. Spékelem én is a hangulatot, hiszen a legjobb zenék jönnek itt a 103.9-en, aki velünk lesz nem más, mint a Well Hello, Mika is érkezik, a Black Machine, Shaggy is velünk lesz, és én is maradok még egészen 2-ig a mikrofon mögött, Zenta Jedit várja önt.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

Tán dobjuk le a cuccot magunkról, és keressük meg a fürdőruhánkat, ami remélhetőleg szuper állapotban fog majd rajtunk mutatni, és nem kell éppen egy vagy két mérettel nagyobbat venni, mert erre mindig figyelünk, de hát tudjuk jól, hogy már túl vagyunk a Beach Buddy-nak az előkészítésén, ám bár a sport, a mozgás az minden körülmények között, minden időben nagyon fontos befektetése a saját magunk is lelkének, és persze a megmutatkozásának, úgyhogy erre figyeljünk, és arra is figyeljünk, én mondjuk nagyon szeretek napozni, bevallom őszintén, és előfordul, hogy a bújtosi tó környékén, és amikor kocogok, vagy éppen úgy tervezek egy napot, akkor ott is miért ne dobhatná le az ember a kis plédjét, vagy éppen kényelmes kis fa kialakítású fotelekben lehet napozgatni, meg lehet ezt büntetlenül tenni. Egyébként érdemes megnézni, hogy megyénkben hol vannak ilyen természetes fürdőhelyek, ahová azért várják a látogatókat, és én is megnéztem mindezt, mert hogy Nyíregyházán, Sósófürdőn, valamint Leveleken is megkezdődött már a szezon, viszont van még olyan strand, itt a tiszai strandokra gondolok, ahol majd csak júniusban, vagy éppen Jándon júliusban, Gába Vencselőn pedig majd augusztusban nyit ennek meg a lehetősége. Ami nagyon fontos, hogy azért mindig megvizsgálják a vízminőséget, és ez alapján az ellenőrzött fürdőhelyek vize. Van egy jó hírem, mert hogy mindenhol fürdőzésre abszolút alkalmas, úgyhogy meg lehet ezeket célozni, viszont nagyon fontos fölhívni mindenkinek a figyelmét, a baleset és bizony a fertőzés veszély elkerülése érdekében azért kizárólag a kijelölt part szakaszon strandoljanak. Hát lehet készülni, mi baj, lehet összepakolni a motyót, aztán hajrá megindulni. Nagyon szép napot, jó utat, és persze balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, és közben szóljon a Best FM, mert hogy jönnek a legjobb zenék a Well Hello-val és Mikával a folytatásban.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

legjobb zenék között. És szerintem minden nő úgy szép, ahogy van, hogyha megfelelő magabiztossággal és önbizalommal rendelkezik, és megvan a kisugárzása, akkor ide-oda néhány kiló sem olyan fontos, ám bár tudom, hogy mi nők a legtöbbször elégedetlenek vagyunk magunkkal, és mindent megteszünk, hogy formáljuk a testünket. Hát a következő finom receptajánlatom az pont nem biztos, hogy ilyen formáló lesz, ám bár van, aki esküszik arra, hogy igenis a tepertőt nagyon jó eszegetni. Én mondjuk otthonra szoktam mindig magamnak a hűtőbe betenni, mert hogy amikor rám jön, hogy mindenféle chipszecskét rákcsálnék, akkor inkább a tepertőt veszem elő, és imádom, amikor ropog a fogam alatt. Úgyhogy arra gondoltam, hogy készítsünk egy tepertő krémet, amit nagyon egyszerűen 5 perc alatt össze lehet dobni. Mindössze kell hozzá nyilván tepertő. Én biztos, hogy mustárral, fokhagymával, fokhagymaporral, vagy vöröshagymaporral ízesíteném. Só, bors, egy kis citromlé, és gyakorlatilag ennyi, ami a fűszerezéshez hozzátartozik. Ezt az összes hozzávalót egy nagyobb tálba tegyük bele, és botmixer segítségével krémesre aprítsuk. Sózni egyébként csak a vége felé érdemes, nehogy túl sós legyen a végeredmény. A kész tepertőkrémet kanalazzuk át egy fedeles edénykébe, és betesszük szépen a hűtőbe, hogy egy kicsit dermedjen meg. Hát nekem a kedvencem pirítósra kenve, én plusz még lilahagymával, uborkával jól megpakolnám, na meg paradicsommal is, de akár sütéshez is remekül fel lehet használni a házi tepertőkrémet, úgyhogy én ehhez kívánok ma mindenkinek nagyon jó étvágyat. A legjobb zenék pedig szóljanak akár a konyhában is, hiszen jön Rácz Gergő, itt a Best.

0: Nagy Bogi és Dezs dala, jól leszek újra. Itt a Best FM-en a legjobb zenék között szóltak. Jönnek a jeles napok 2026. júniusában. Túl vagyunk már a kerékpáros világnapon, de éppen a mai kerékpározáshoz is mindenkinek jó hangulatot és biztonságot kívánok. A szülők napja is volt egyébként, ami pontosan június 1-én tartják, nemzetközi tejnappal összecsatolva. A mai napon egyébként a pedagógus nap után nincs világnap, viszont majd holnap az óceánok világnapját ünnepeljük, ugye jön Medárd napja, és tényleg meg tud minket viccelni Medárd napja, mert hogy azért volt itt is eső, amikor csak úgy hirtelen zúgy, leszakad az ég, aztán megyünk tovább, jobb esetben esernyővel a kézben. A kézművesek világnapját is fogjuk ünnepelni, a véradók napját, nagyon fontos, és jönnek majd a múzeumok éjszakája nap, valamint a Szent Iván éjszaka, a Magyar Szabadság napja, és majd a nemzetközi Duna nappal zárjuk ezt a hónapot. Én a legjobb zenéket még azért nem zárom, hiszen jönnek itt nálunk. Tudja, ez a Best FM.
1: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
2: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
1: Mert ez a 103.9 Best FM.

Hogy maradnak-e a jó zenék, az biztos, de hogy marad-e a jó idő, ez mindjárt kiderül Andi híreiből. Egyébként találtam egy új ingyenes szolgáltatást, ami segíti a lakosságot, mégpedig a jégeső okozta károknak a megelőzésében, hogy ez milyen rendszer, és hogy mind keresztül küldi a figyelmeztetést a közelgő jégesőkről, vagy a heves zivatarokról. Na, ezt is el fogom mondani, mert tuti, hogy sokakat érdekelhet ez a hír. A legjobb zenék sorát pedig folytatom még a következő órákban, és viszont Andi készül a hírekkel, mert hogy mindjárt 11 óra van.

0: Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Mediterrán hangulat a belvárosban. Nyáron is figyelnek a pedagógusokra, és dobogós hely az etika a gazdaságban versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyír VV Nonprofit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csak nem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
2: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskola egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként vált feladat, és ezzel közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak munkáját. Nagyon jó a kapcsolat a tankerülettel, a szakkisi centrummal. Látható az, hogy városszerte nagyon sok programot bonyolítunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közlési tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője megvan hívva a városházára, és átbeszéljük az aktuális ügyeinket. Tehát nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
1: Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Eleklara, Séra Milán és majd a Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Andi, köszi a híreket, a legjobb zenék sorát pedig folytatom még ebben az órában is, egy olyan dallal indulok, amit szerintem nagyon sokan néztünk még a tévében, ez a Flashdance film volt, és tök érdekes, mert a színésznő, aki alakította itt a főszereplőt, ugye mindössze 20 éves volt, amikor megkapta élete szerepét, és hát karizmatikus megjelenése, valamint a természetes szépsége miatt én azt gondolom, hogy rövid idő alatt a korszak egyik legnagyobb női ikonjává vált. A filmben viselte ugye ezt a lecsúszott kis pulóvert, ami hát megindított egy divat őrületet, és nagyon izgé, mert a színésznő Jennifer Beals egyébként egy csapás a világsztár lett a Flashdance-el, de most már 62 éves ő is, és egyébként még mindig bombasztikus formában van a hölgy. Na jöjjön egy kis Flashdance zene, itt a Best FM-en, ezzel indítom ezt az órát. 11 óra után vagyunk, csodás napot kívánok mindenkinek, én Szentai Edit vagyok.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon mutat nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lett még.

Igazi nyári idő itt a Best FM-en, pedig a legjobb zenék szólnak, és nagyon köszönöm Katikának az üzenetét, aki azt írja nekem, hogy tudtad, hogy sokkal kipihentebben ébredsz, ha az ébresztőt nem kerek időpontra állítod. Például 6:00 helyett 10:34-re. Nagyon jó ötlet, és szerintem ilyenkor vasárnap ne állítsunk ébresztő órát, és ha mondjuk úgy esik jól, hogy még a reggeli után szúnyókálunk egy picikét hátradőlve, no hát az pedig nagyon jól tud esni. Sok esetben még az embernek a nyál is kicsordul a szája szélén. Ugye, hogy jártunk már így? Hát nagyon szép napot kívánok mindenkinek így június 7-én, a Róberteket pedig ne felejtsük el fölköszönteni. Én hozom a legjobb zenéket, hiszen tudja, ez a Best FM.

legjobb zenék itt a 103.9 Best FM-en szólnak június 7-én, nem sok idő van már a tanévből, és szerintem nagyon sokan várják már, hogy felszusszanjanak és jöjjön a nyári szünet. Nagyon sokaktól hallom már, hogy lefoglalták azért a nyaralásukat. Van, aki marad belföldön, van, aki a külföldöt célozza meg, hát ugye ez mindig egyén függő. Én viszont nagyon szeretek itthon maradni, valahogy úgy magabiztosabban érzem magam, és imádom a balatoni régiót is, akik fölkészültek teljes mértékben a turistáknak a fogadására. Én voltam egyébként a múltkoriban lenni, és nagyon szeretem ezt a lehetőséget, akár vonattal is, ugye országbérlettel, vagy a 24 órás jegyvásárlási lehetőséggel gyakorlatilag ott be lehet utazni itt a kis országunkat, úgyhogy én is így tettem, és nagyon élveztem itt a balatoni régiónak adta lehetőségét a kis vonattal, vagy éppen bármilyen vonattal megközelíteni településeket. Egyébként tényleg azt látom, hogy most már úgy fölkészültek arra, hogy itt rend, fegyelem legyen, és minden megfelelően működjön, úgyhogy azt gondolom, hogy nem fogunk mellé nyúlni, hogyha a magyar tengert választjuk úti célul. Egyébként a rendőrök is azt jelentették, hogy itt Somogyban már a legtöbb rendőri munkát és a nagy rendezvényeknek a biztosítását is fölkészülten fogják fogadni, és ez mára ugye átolódott egyébként Fehérvár megyére is, de mind a négy érintett vármegyében lesznek itt a többire is kiható és nagy közlekedési kihívásokat is jelentő események, úgyhogy nem csak a Balaton, hanem a Velencei tó, mint turisztikai központ is megadja majd remélhetőleg a nyugalmat és a pihenést mindenkinek, úgyhogy jó tervezgetést kívánok én is mindenkinek, mert aztán vége itt hamarosan az iskolának, és beindul majd a nyári balatoni szezon is, úgyhogy jó hangulódást kívánok erre is, no meg a legjobb zenékre is.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

kirándulunk, és mondjuk Nyíregyházán is tervezünk maradni, akkor nagyon kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, akár a Sóstón, a Múzeumfaluban, vagy éppen a belvárosban. Lehet egy kellemes sétát is tenni, hiszen most már nagyon mondhatjuk, hogy ilyen mediterrán hangulat uralkodik a belvárosban, és köszönvén a nyírvévés munkatársaknak azt, hogy kihelyezték azokat a növényeket, amivel azért hát sokkal barátibb minden környezet, én azt gondolom, úgyhogy ezekre most már csak megfelelően vigyázni kell, és itt a kulcs szó szerintem ezen van. Szemeteléssel nem törgeljük le a virágokat, és sorolhatnám ugye ezeket a szankciókat, amiknek a betartása mindenkire vonatkozik, nagyon fontos. Programajánlat is fontos, mert hogy idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet napja program sorozatot, és ilyenkor az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutató helyek és mindenféle lelőhelyek nyitják meg kapuit a látogatók előtt. Megyénkben is több program várja majd az érdeklődőket, úgyhogy érdemes nézelődni egy picikét, hogy mi hogyan alakul és milyen lehetőségek vannak. Nyilván ennek a régészeti napnak az a célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, hogy milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy éppen egy kiállítás mögött. Ajánlom figyelmébe oldalunkat, ahol lehet egyébként nézelődni, programot választani, akár bestfmnyiregyháza.hu.

Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatok online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jókedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.

dél van, a szerencsésebbek már megfőztek mondjuk tegnap, és szépen becsomagoltak mindent a hűtőben, hogy ma csak melegíteni kelljen, de tudom, hogy van, aki úgy van vele, hogy a vasárnap a friss húsleves nélkül nem is nap, úgyhogy nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek a finom vasárnapi ebédhez, mert hogy mindjárt dél van, Andi a híreket hozza, és nem a húslevest, viszont egy jó kávéra neki is a vendége vagyok. Tartson vele még a következő két órában, a legjobb zenéket hozom. Itt a Best FM-en, én Szentai Edit vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz múzeumok éjszakája, idén is lesz régészet napja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rátai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben is számos intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a görögkatolikus múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrássy kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál Múzeum, emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Mátészalkai Múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A József András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a nyíregyházi csapat két mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a Vármegyei bajnoki címet. Írják közösségi oldalukon. Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszi, Andi, a híreket a következő órában visszavárlak, és milyen jó érzés az, amikor a gyerek hív fel minket, hogy maradt egy kis tonhalas tésztám, anya, jut neked is egy tányérral. Köszönöm szépen. Étvágyat kívánok mindenkinek a finom ebédhez, persze az legyen jó, és azért a mértéket minden esetben érdemes tartani, már ami az evészetet illeti. Viszont a legjobb zenék sorát Robbie Williams fogja követni, jön Kelemen kabátban, de velünk lesz Karamell is még, csak hogy színes legyen ez az óra.

szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

0: Parton.
1: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: micsoda romantika, kérem szépen, jól van ez, kell, hogy ilyen is legyen. Nem csak gyorsulunk, hanem időnként azért lassulni is kell, és a vasárnapi nap az pont erre is való, hogy egy picikét majd megpihenjünk, ledőljünk, komótosabban töltsük el ezt a napot. No, ez nem jellemző a Robertekre, mert ők biztos, hogy egész nap lázban égnek, mert hogy őket tudjuk köszönteni, ugye tegnap a Norbertek ünnepeltek, ma a Robertek, aztán jönnek a Medárdok, a Margitok, a Barnabások, a Villők, a Jolánok, a Péterek, a Pálok, szóval, hogy van itt azért mindenképpen ünneplésre való, akár névnapozási lehetőség is. Na, hogy állunk itt a pollennal? Hát nagyon úgy tűnik, hogy még mindig tart ez a koranyári átmeneti időszak, és egyszerre többféle allergén virágpora okozhat tüneteket, ugyanis a pollen terhelését, picike erősödést mutat, legalábbis ezt közölte a Népegészségügyi Központ. A fenyőfélék, a pázsit fűfélék pollen koncentrációja országosan magas, és ezek okozhatják most a legtöbb gondot az arra érzékenyeknél. Hát ilyenkor azért nagyon fontos lenne, hogy az zápor, zivatar, az jöjjön, kicsit mossa el, de hát nem tudom, hogy ez lesz-e. Én úgy érzem, hogy igen, és most ebben a szeszélyes időjárási rátában előfordulhat az, hogy csak úgy hirtelen leszakad az ég, tapasztaltuk is a héten, úgyhogy ha valaki úgy indul, akkor vagy ne féltse a frizuráját, vagy készüljön erre föl. Én Brandi dalára készülök, mert hogy a folytatásban ő érkezik, aztán Horváth Tomi és Joe Baggio is jön egy jó kis funky groove-val. Itt a Best FM-en.
1: Rock Rocker.

is fölkészül a The Killers, Desiree, és jön Caramel is egy jó kis dallal, és fölkészülhetünk arra is, hogy majd szerdán kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok Nyíregyházán. Sok programmal, kísérő rendezvénnyel várják majd a résztvevőket Móri Zsigmond könyvtárba, ahol nagyon sok minden lesz. Nekem tetszenek az író-olvasó találkozó, kötetbemutatók, vagy éppen lapszám bemutatóval is lehet találkozni, de lesz itt majd mindenféle dedikálási lehetőség, kiállítás, népi játszótér a gyerekeknek, úgyhogy érdemes az oldalunkat fürkészni és a részletes programra itt rá kattintani, mert hogy megvan a lehetősége, hogy már jó előre így beírjuk mondjuk a naptárunkba azt, hogy milyen programon szeretnénk részt venni. Jó a tervezgetés minden értelemben. És ha már programok, akkor egy program lehetőség már, ami a kiállításokat illeti. Én nagyon szeretem egyébként az ékszereket, és szerintem nagyon sokan mi nők ezzel így vagyunk, mindenféle csecsebecse jöhet. Hát most van egy jó hírem, mert hogy a Váci Mihály Kulturális Központban lesz egy kiállítás, ahol a szakkörök munkáiból nyílt bemutatóval lehet találkozni, mégpedig ma június 9-én 2 órakor az Alvégesi Művelődési Ház majd otthont ennek a kiállításnak, Honvéd utca 41. Itt egyébként már az Alvégesi Tánccsoport, a Táncika Népdalkör is közreműködik, és a kiállítást meg lehet majd tekinteni, ahol gyönyörű szép munkákat mutatnak be egészen június 26-áig. Hát én nem munkát, hanem zenét hozok, mert hogy jön Caramel az ígérdallal itt a Best FM-en.

0: azért teszem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Best

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Virágot kapni Curtistől is jó, de szerintem a párunktól, a kedvesünktől, a szerelmünktől, a férjünktől, a lehető legjobb, vagy éppen a fiunktól, fiainktól, mondjuk így is mondhatnám, mert hogy meg lehet letni bárkit csak úgy egy-egy szál virággal, na persze csak is úgy, hogy ezt diszkrét helyről szerezzük be, kérem szépen, és mondjuk én, ahol lakom a Körte utcán, mindig megdicsérem az itt lakó idősebb generációt, akik csodálatos munkával ápolják itt a kis kertet, mindig mondom is nekik, hogy addig jó, amíg ők ezt így nagyon szépen művelik, mert aztán nem tudom, hogy a fiatalabb generáció mennyire lesz erre hajlamos, ám bár van itt olyan is, nehogy kihagyjam a jóból, aki tényleg fiatalként is bíbelődik itt a kis kerttel. Szuper kis dolog úgy egyébként lemenni egy lépcsőházból, hogy az ember nem a szemetet látja, hanem gyönyörű szép növényeket, viszont onnan én csak is engedelmet kérve szoktam mondjuk egy-egy szár rózsát éppen kapni vagy kérni, ami nagyon jól mutat az embernek a szobájában, mert hogy mindig földobja a hangulatunkat és a kedvünket. Épp úgy, mint a legjobb zenék is feltételezem, és azok a programok, amire lehet készülni, mert hogy június 20-án Múzeumok Éjszakája program, majd a Kálai gyűjteménybe is lehet megjelenni, és mondjuk ide tervezni a programunkat. Főleg gondolok itt fiúkra, kisfiúkra, nagyfiúkra, akik szeretik ezt a páncélos dolgot, mert hogy interaktív utazásra várnak mindenkit, mégpedig a török hódoltság korában. Erről szól majd a Páncélba zárt történelem címmel ez az egésznapos program, ami egészen pontosan délután 4 órakor kezdődik és éjfélig tart. Érdemes az oldalunkat megnézni, bestfmnyiregyháza.hu, és mondjuk már beírni június 20-át Múzeumok Éjszakája. A legjobb zenéket én pedig hozom, és elárulok egy titkot, amikor én futok, akkor körülbelül ilyen zenékkel szoktam magamat spékelni és tenkelni, mert hogy jön a Faithless dala, itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.

0: Kérdezem a beszapamát, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szép, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Amikor ezt a dalt hallom Lily Allentől, akkor automatikusan mosolygok, és én hiszem, hogy a mosoly az egyik leghatásosabb, legszubtilisabb kommunikációs eszköz, amely azért képes ajtókat nyitni, feszültséget oldani, vagy akár pszichológiai előnyt is biztosítani. Biztos csináltunk már olyat, amikor valakire mérgesek voltunk, és mondjuk vigyorogva álltunk előtte. Júj, de ki lehet ezzel bárkit hozni a sodrából. Nem tudom, hogy ez megfelelő manipulatív eszköz-e. Én másra szoktam azért ezt alkalmazni, vagy máshol, mert hogy én hiszem, hogy magabiztos és nyugodt mosoly sugallja azt, hogy az ember ura a helyzetnek, és mondjuk nem tudják megzavarni semmilyen konfliktusban álló szituációban. No hát, én most egy picit arrébb állok, mert hogy Andi jön a hírekkel, mindjárt 1 óra van, én pedig nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, töltsük még együtt a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövőbeni tervek a nyíregyházi állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a nyíregyházi állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
3: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
2: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvénysorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A vármegyei katasztrófa védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 falikép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyíregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
0: Csodás délutánt kívánok mindenkinek. 1 óra után van egy ilyen mondás is, ami nem így szól, hogy ráérünk arra még, mint amit Pató Pál úr mondott, és ez a vers kötődik Petőfi Sándorhoz és a mai dátumhoz, hanem én azt mondom, hogy az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Én pedig megígértem egy kedves Best FM hallgatónak, hogy hozok egy emlékszelki spotocskát, úgyhogy 1 óra után fog érkezni. Addig is a legjobb zenék, én Szentai Edit vagyok. Rádiózom velem még ebben az órában.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégé nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... Ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

Whitney Houston itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és én bízom benne, hogy egyik hölgy sincs lestrapálva, hanem mindenki most már úgy megpihen majd a délutánba, és mondjuk az is fontos lehet, hogy elmosogatunk anya helyett, nem tudom, ez hány háztartásban működik, amikor mindenki kiveszi a részét mondjuk az otthoni munkában, mert kérem szépen az is munka. Ugye, hölgytársaim, hogy milyen az, amikor meló után még a gyerekkel foglalkozunk, főzünk, mosunk, takarítunk, és még jól is nézzünk ki. Na hát remélem mindenki fitti formában van, az időjárás abszolút megadja azt, hogy ezt akár pihenéssel érjük el, vagy akár egy kis sportolással, csiripelő madarak, és a legjobb zenék a folytatásban Justin Timberlake-el, aztán jön a halott pénz, és lehet együtt énekelni majd azt, hogy szétszeretlek, mert hogy ez a dal is fölcsendül, no és George Michael dala is még, itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.

0: mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

Ez valóban egy csodás nap, remélem mindenkinek, hiszen az időre egyáltalán nem lehet panaszunk, hamisíthatatlan nyári hangulat, emelkedő hőértékek, vetköző hölgyek, hát mi kell ettől még több, akár látványban is, csak is óvatosan egyébként, nehogy itt valami csini hölgy közlekedési baleset felhívója legyen, mert hogy el lehet bambulni, ugye uraim, itt-ott egy-két miniszoknyától. Róbertek puszi, ők ünnepelnek június 7-én, velük együtt azért én köszöntöm a nándorokat is, mert hogy ők is ünnepelnek. Egyébként a Róbert név jelentése fényes, hírnév, vagy éppen dicsőség. A nándor pedig egy nagyon szép régi magyar személy név, a nándor népnévből származik. A 19. században felújították, vagy újraalkották a nevet. A Ferdinánd magyarítására, jelentése pedig dunai bolgár, ezt jelenti. Tom Jones 86 éves a mai napon, vagy éppen Prince neve is fölmerül itt a palettán, aki 1958-as születésű, illetve Anna Kurnyikova, orosz teniszező, nő is ünnepelő, 1981-es születésű. Ha ön is ünnepel, akkor nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, és mindenki figyelje még a mai napon, mert hogy tart az a bizonyos motoros ellenőrzés, amit a vármegyénkben tartanak még a mai napon is, nagyon fontos itt, figyelik elsősorban a kétkerekű járművek biztonsági és műszaki állapotát, valamint a szabályos közlekedést vizsgálják, úgyhogy bukósisak, nagyon fontos láthatósági ruházat, legyen rendben a világító berendezés, valamint a rendszám táblák ugye szabályosan legyenek elhelyezve, mert ez nagyon fontos, ezért is büntetnek, sőt, a rendőrség külön fölhívja a figyelmet a gumiabroncsok állapotára, mert a kopott abroncs bizony komoly baleset veszélyt jelenthet. És ugye említettem, a rendszám eltakarása vagy a meghamisítása akár bűncselekmény is lehet. Ugye, erre is nagyon fontos figyelni, és arra is, hogy jönnek a legjobb zenék a folytatásban, ez a beszélgetés.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9

jelezzük, használjuk ki, és azért húzódjunk be a tűző napról, nehogy valaki lepiruljon. Tudjuk nagyon jól, hogy a barnaságot úgy mértékkel is meg lehet szerezni, és a délutáni, majd a 4 óra utáni napsütés is tökéletesen meg fogja adni azt a nyári barna szint, amire éppen vágyunk. Remélhetőleg eső, jégeső, ilyesmi nem lesz, viszont van egy új ingyenes szolgáltatás, ami segíti a lakosságot a jégeső okozta károknak a megelőzésében, mert ugye a jégeső.hu rendszer egy SMS-ben vagy éppen Viberen küld figyelmeztetést a közelgő jégesőkről vagy a heves zivatarokról. A felhasználóknak egyébként mindössze telefonszámokat és irányítószámokat kell megadniuk, a rendszer pedig automatikusan figyeli az adott térségnek az időjárását. A fejlesztők szerint ezek az értesítések akár egy órával vagy 30 perccel is a vihar érkezése előtt megérkezhetnek, így elegendő idő maradhat mondjuk az autók, a kerti bútorok vagy éppen más értékek biztonságba helyezésére. Ez egy magyar fejlesztésű és reklámmentes szolgáltatás, egyszerre több helyszínen figyelést is lehetővé teszi, úgyhogy érdemes erre is figyelni, mert hogy van e fajta lehetőség is. A legjobb zenéket is érdemes figyelni, mert hogy nálunk itt a 103.9-en ezek szólnak itt a Best FM-en.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Ready on.

0: legjobb zenék itt a 103.9 Best FM-en június 7-én a Róbertek köszöntésével, és egy nagy öleléssel búcsúzom a Best FM hallgatóktól, és nagyon szépen köszönöm az elmúlt 6 órának a figyelmét. Jövő héten újból jövök majd, mert ugye hétvégét remélhetőleg ismét együtt fogjuk tölteni. Kedves gyerekek, húzzunk bele még itt a hetekbe, mert hogy nem sok van már a tanévből, legalábbis az utolsó tanítási nap majd 2026. Június 19-e péntek lesz, úgyhogy ennek már hamarosan itt van a vég ideje, úgyhogy addig még lehet javítani egy-egy tantárgyból, és persze figyeljünk még addig is a házi feladat elkészítésére. Dékán István megérkezett, a következő órákban vele lehet rádiózni, tehát a következő 4 órában aztán a Night Shift-tel érkeznek a Super Best FM DJ-k, akik nagyon jó hangulatot fognak az esti órákban is varázsolni a Best FM hallgatóknak. Én köszönök mindent, találkozunk jövő héten, addig is vigyázom mindenki magára, én Szántai Edit vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mediterrán hangulat a belvárosban. Nyáron is figyelnek a pedagógusokra, és dobogós hely az etika a gazdaságban versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyírvévén Nonprofit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csaknem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
3: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskolai egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként vált feladat, és ezzel közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak munkáját. Nagyon jó a kapcsolat a tankerülettel, a szakkisi centrummal. Látható az, hogy városszerte nagyon sok programot bonyolítunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közlelési tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője meg van hívva a városházára, és átbeszük az aktuális ügyeinket. Tehát nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
2: Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló 4 nyíregyházi csapatból az Elek, Lara, Séra Milán és majd a Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Vasárnap délután is miénk a pálya, ez a Best FM, egészen 4 óra van előttünk, tájékozódni, informálódni, már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hogyan alakul a délután, ide első gondolatok és minden dalokkal is, méghozzá jól énekel, egy kis 2000-es évek, mi van a nevedben?

Énekelt a Pussycat Dolls, a Buttons, után pedig nézzük is, hogy mi a helyzet odakint. 29 fok a hőmérőn, szépen alakul a délután, egyébként ez a mai csúcsértékünk. A folytatásban nagyjából 3-4 környékén kezdődik majd a felhők érkezése, akkor megvastagszik, beborul majd ilyen 5 óra környékén. A csapadék érkezésének valószínűsége 9%, talán ez még nem veszélyes. A szél az észak-keleties, de továbbra is koranyárias időre számítson. Az allergének tekintetében visszalépéseket tapasztalhatunk végre. A pázsit fűfélék, a csalánfélék és a gombák közepes szinte Nyíregyháza levegőiben. Tünetei mérséklődnek, de még mindig erősek is, még mindig nagyon sokféle allergén a levegőben, ezeken kívül egyébként. A halott pénzzel folytatjuk. Itt van a Volt Fesztivál himnusza, ez az Emlékszem Sopronban.

Porcsiba után programok, egészségünk fókuszban. Egy jó kis előadásra hívom fel a figyelmét, ha itt lesz majd a megyei könyvtárban, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Egészen pontosan a Kamarateremben június 9-e kedd 16 óra 30-kor. Hogyan befolyásolja egészségünket, környezetünk, az epigenetika hatásai, mindenképpen érdemes erre figyelni, hiszen egészségünk megőrzése mindig mindenek előtt. Az, hogy milyen szerepet játszik a környezet, az életmód és a mindennapi szokásaink egészségünk alakulásában, ide jöhetnek majd válaszok. Az előadást dr. Pucsi Gábor, szakgyógyász és természetgyógyász vezeti. Tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n. És még egy remek program, igazából ez már felnőtteknek, Szent Iván éjjelére fokuszálunk június 21, amikor is a múzeum faluban a kapunyítást követően 19 óra 30 egyébként kezdődnek a programok. Lesz itt csillagles, népiskolai, tanítási óra, ez 18 pluszos, aztán szerelem útján, házi szappantól az arckenőcsig, egy csomó minden, mely egyébként talán a felnőtteknek, az idősebb korosztálynak jobban kedvez. Egy felnőttesebb programért keresse kiegészítésként az infót a Best FM oldalán, és folytatjuk Vastag Csabával.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Vasútfejlesztési hírek előttük megújul Nyíregyháza a Mezőzombor közötti vasúti pálya. 27-től már pörögnek a munkálatok. Egészen augusztus végig itt tervezett karbantartás folyik, melynek célja megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, pontosabb, kiszámítható vonatközlekedés legyen majd a munkálatok nyomán. Hát nyilvánvalóan vágányokat cserélnek, talpfákat cserélnek, megújulnak a váltók, korszerűsödik a kommunikációs rendszer, valószínűleg valami optikai cuccal, szóval ez pörög éppen. Itt nyilvánvalóan pótlóbuszokkal is számítania kell, kiegészítéseket a MÁV csoport honlapján, a Best FM oldalon, vagy a MÁV Start applikációban vannak még kiegészítések. Folytassuk! Alice Ethnic és Respect, French Fair, Sexy, Subbase Monster is énekel, még a hírek előtt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz múzeumok éjszakája, idén is lesz régészetnapja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rátai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben is számos intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a Görögkatolikus Múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrássy kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál Múzeum, emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Máté Szalkai Múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A József András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet Napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a nyíregyházi csapat két mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a Vármegyei bajnoki címet. Írják közösségi oldalukon.
4: Ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 3 óra után járunk 3 perccel, csupa jó dal itt a listában, tankcsapdázunk mindjárt, Sixpence on the Richer és a Fold the Flow is énekel mindjárt jön a maradott távol. Legelsőként egy igazi klubdal, 50 Cent-tel már indulunk is, ez az első dal az In The Club, odakint 29 fok van.

0: te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom.

Pollen szezon, erről is beszélnünk kell. Egyre több allergén mutatkozik a levegőben, egyre több borsot törve orrunk alá, hiszen egyre inkább jelentkeznek a tünetek. Egyre több ismerősöm is mondja egyébként, hogy olyan orvízketős, olyan valahogy nem olyan a közérzete, hogy nagyon sokat haccizik, úgyhogy valószínűleg őket is a pulmonológushoz fogják irányítani. Ne feledje, hogyha ég a szeme, hogyha sokat haccizik, esetleg kaparó érzést érez a torkában, és ezek akár együtt is jelentkezhetnek, akkor azért érdemes foglalkozni ezzel, és nézni, mikor jelentkeznek a tünetek, szezonálisan jelentkeznek. Miközben várunk az időpontra, talán itt lehet egy kis információt gyűjteni. A pulmonológus meg majd pontosít. A következő időkben még több allergén lesz majd a levegőben, várhatóan további tüneteket okozva, és ugye még a parlagfű hol van. Tehát tüneteivel érdemes foglalkozni, érdemes már most ezzel előre lépni, mert akkor hát könnyen elcsúszunk a dolgokkal. Sajnos tapasztalati úton mondhatom, hogy az ember körmére nőnek az ilyen feladatok. Tankcsapdával folytatjuk. Aztán itt van Ina Dala, Hátsz meg Dr. Béres Király Viktorral az Orsis dalban.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

És előttünk a legfrissebb NAV hírek. A NAV Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei adó és vámigazgatóságának munkatársai június 1-e és augusztus 31-e között a nyári akció keretében turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőriznek a szezonális szolgáltatókat, árusítókat, szálláshely szolgáltatókat, ugye? Itt vannak a fagyisok, a gyors éttermek, itt vannak a különböző strandokon, a murslisok, szóval tényleg minden számításba kerül, csak azért, hogy mi nyugodtan strandolhassunk, nyugodtan nehessünk kikapcsolódni, együnk egy jó fagyit, vagy éppen egy jó dínyét, hiszen valahogy a dínye is a szezonális termékek közé tartozik. Szóval nyugodtan bármit is. Kiegészítések most is a Best FM oldalán. Fedzsó és Ashanti, ők a folytatásban, meg Koszi Janka is énekel mindjárt.

0: Szabi Est az elkövető, a viszi a vére, mint a legnagyobbak között, hogy átiratot hallottunk.
1: Az egyhetes kampány pedig továbbra is tart az utakon. Számítson rám, a figyelem most a két keréken guruló járgányokra, mikromobilitási eszközökre vonatkozik, szól. Tehát a motorosok, a bringások, a rolleresek készüljenek komolyabb ellenőrzésre. Bukósisak, világító berendezések, fékek, papírok, biztosítás. Ezek tutira a figyelem fókuszában. A szonda is elő bújhat a zsebből, de ezzel szerintem mindenki számol, bárhol bárkit megállíthatnak.
0: Mint mindig, most is a Best FM oldalán olvashat tovább Szátom Pepával, Rácz Gergővel és Nauti Boyjal, pedig folytatjuk listánkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövőbeni tervek a Nyíregyházi Állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a Nyíregyházi Állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
3: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
2: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvénysorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mindaz 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyiregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szél élénk lehet, 28 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 4 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Egyébként nagyon szép az idő, igazi nyárias idővel találkozhat még a következő percekben, aztán megvastagszik majd a felhőzet, és igazából 10%-ban, de mégiscsak érdemes készülni, 9%-ot érkezik az eső. Rolleresek, erről pedig beszélünk, sajnos van mit.

A Coolióval a 90-es évek végére utaztunk, és akkor még nem voltak elektromos rollerek. Látjuk is, hogy nem vagyunk ide szocializálódva. Sajnos nagyon rossz a mérleg. A rendőrség figyelmezteti a rollereseket, kéri a szülőket, hogy foglalkozzanak ezzel a dologgal, illetve próbálják a srácokat rávenni, hogy a Kressz szabályainak megfelelően közlekedjenek a rollerrel. Biztonságuk érdekében ide tartozik, ide írandó, hogy a biztosítás felé, melyet már néhány rollerre meg kell kötni, úgy néz ki, hogy a jövőben mindenkinek kötelező lesz a bukó sisakkal nagyon sok fejsérülés miatt. Erről már beszélgetnek odafent, a szükségességét szerintem mindenki látja. Nem lesz már majd különbség roller és roller között, mindegyikre kötelező lesz a bukó sisak vagy a motoros sisak. Ha változik a jogszabály, beszélünk róla. Random trippet pedig hallgatjuk a zene benned. Zene.

Ülő Gabóca beszél most erről, mely sok-sok bosszúságot okozott tavaly, illetve hát számíthatunk sajnos rá idén is. A szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma főterjesztője egyébként ez a gabóca, és nagyon fontos, olvasható egyébként a Best FM oldalán is, illetve a Nébig oldalán is, hogy a védekezés legfontosabb pillére a megfigyelés. A lárvák a következő hónapokban megjelenhetnek, erre kell figyeljünk, kiegészítéseket a védekezés kapcsán most is a Best FM oldalán, és ahogy említettem, a Nébig oldalán is talál. Zenei listánkban pedig slágerek vannak, méghozzá most a folytatásban a Bieber székének, aztán a Black Eyed Peas első nagy dobása Let's Get It Started címmel mindjárt.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

egy kis utazás. Egészen pontosan a nyárra készülünk, a nyaralásra, a kikapcsolódásra, esetleg egy hosszabbra, egy rövidebbre, akárhogy is. Utasbiztosításra szerintem mindenképpen szükség van, mert látnunk kell, hogy bármi megtörtént. Hát ahogy szokták volt mondani, az ördög nem alszik, így jól körbe kell nézni. Rengeteg, nagyon-nagyon sok, nagyon széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal találkozhatunk. Így érdemes jól körbejárni a témát, csak a megfelelőt megváltani, megválasztani. Ne vegyünk semmi olyat, amire nincsen szükség, vagy nem kalkulálható. Miért is fizetünk egy olyan szolgáltatásért, amire nincsen szükségünk? Pláne, hogyha valami olyasmi terhére, amire meg lenne, ugye? Érdemes körbe néznie. A Magyar Biztosítók Szövetsége kapcsán megtalálja a cikket a Best FM oldalán, az MT-n is. Érdemes mindig jól körbe tájékozódni. A Valmar dalát közben hallgatjuk Manuellel, ez az első dal, talán Éget a nap. Five is a halott pénzék is itt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mediterrán hangulat a belvárosban. Nyáron is figyelnek a pedagógusokra, és dobogós hely az etika a gazdaságban versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csaknem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
3: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskolai egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként vált feladat, és ezzel közvetlenül és közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak munkáját. Nagyon jó a kapcsolat a tankerülettel, a szakkisi centrummal. Látható az, hogy városszerte nagyon sok programot bonyolítunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közlelési tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője meg van hívva a városházára, és átbeszéljük az aktuális ügyeinket. Nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
2: Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban, országos esettanulmányversenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Elek, Lara, Séra Milán és Majda Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szél élénk lehet, 28 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 5 óra is elmúlt már, most már azért felhők felettünk, de még mindig jó az idő. Jerry Halliwell pedig énekel a Mi Chico Latino azonnal, aztán infók már a hétvégére a Nyírvévé kapcsán városfejlesztési gondolatok itt az első percekben, hozom mindjárt.

A Diana King féle Shy Guy, ha jól emlékszem, az egyik Bad Boys film betétdalaként is hallható ez a dal. Előttünk pedig a belvárosi munkák a nyírvívi egész télen, illetve tavaszi és az őszi időszakban is gondozta ezeket a dézsás növényeket. Ezek foglalják most el a helyüket a belvárosban, innentől kezdve igazi mediterrán hangulat várja majd az itt sétálókat. Amellett, hogy az egynyári növények már egy ideje díszítik a tereinket, most már a dézsás növények is elfoglalták tehát helyeiket. Ezt követően a gondozás már majd a belvárosi területekre összpontosul, majd mennek locsolni, ahogy ez lenni szokott, szoktuk látni ezt a locsolós teherautót, és akkor így lesznek majd frissek, szépek és egészségesek ezek a növények. Tényleg érdemes sétálni a városban. Én Curtis, meg Charlie, maradunk végig.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Get free of the bug and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

Lezárult a tavaszi fejlesztési program, olvasható már a Best FM oldalán és a nyíregyháza.hu-n is. Lezárult az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagja, mint egy 520 millió forintos saját forrásból finanszírozott a város, mely 30 helyszínt érintett, közel 29 már el is készült, a Sugár utcai felújítás zajlik még, várhatóan június végére itt is befejeződnek a munkálatok, és tényleg látszik is a végeredmény, és még ugye most kezdődnek az aknafedlapok szintbehelyezésére irányuló munkátok, például Derkovics utcán, ezt így hozzátettem. Szóval ez pörög a városban, vagy pörgött a városban kiegészítéseket. Most is talál a Best oldalán Tibolonddal, Nelly Furtadóval, Justin Timberlake-kel a folytatásként, pedig talizhatunk a Give It To Me, pörög már Nagy Ricsi, Salome de Baia, az a trió.

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A felhők alatt hallottuk a dalt, és ez volt a New Level-ön pályán. Hát tényleg felhők alatt vagyunk, de ez csak átmeneti. Holnap 14 fok mellett indulunk, és 30 fok lehet zavartalan napsütés mellett. Északi-észak-keleti áramlásra kell majd akkor is készülni, mely mérsékelt lesz, és nagyjából 9 óráig bezárólag lesznek felhők felettünk, utána pedig az erősebb UV adatokra kell készülni. Igazi nyárias idő a hétfőben, Medárd és Ágnes ünnepel. Mármint hétfőn, ne felejts el őket felköszönteni. Pörögünk dalokkal, Whitney Houstonnal, Olai Bolyával, Ake Lonely-jával búcsúzom a hétre. Hétfőn újra találkozunk a délutánban. Én itt leszek és számítok figyelmére, Déken István vagyok, viszont hallásra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz múzeumok éjszakája, idén is lesz régészetnapja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rátai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben is számos intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a Görögkatolikus Múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrássy kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál Múzeum, emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Mátészalkai Múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A József András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet Napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a nyíregyházi csapat két mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a Vármegyei bajnoki címet. Írják közösségi oldalukon. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Elszortan számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szél élénk lehet, 28 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en. A Best FM lendületben tart, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövőbeni tervek a nyíregyházi állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a nyíregyházi állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
3: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztést hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
2: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvénysorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a nyírbálók foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 falikép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyíregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Elszortan számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szél élénk lehet, 28 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mediterrán hangulat a belvárosban. Nyáron is figyelnek a pedagógusokra, és dobogós hely az etika a gazdaságban versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az egynyári palánták mellett végre visszatérnek a város látványos és üde díszei is. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Szakemberei a téli hónapokban is gondosan ügyeltek a dézsás növényekre, hogy most erejük teljében és teljes pompájukban köszönhessék újra a nyíregyháziakat. Így már ismét élvezhetjük a mediterrán hangulatot a köztereken. Csak nem 80 dézsa, leander és egzotikus pálma került ki a belváros legforgalmasabb pontjaira. A növények a szakszerű gondozásnak köszönhetően frissen és üdén tértek vissza, hogy újra élettel és színekkel töltsék meg a város tereit. Az egynyári virágágyások és a dézsás különlegességek együtt varázsolnak igazi nyári hangulatot Nyíregyháza szívébe. Közeleg a nyári szünet, de Nyíregyháza önkormányzata és az iskolák partnersége a vakáció alatt sem pihen. Bár az osztálytermek lassan bezárulnak, a gondoskodás nem áll meg. Nyíregyháza a legmelegebb órákban is aktív támasza a pedagógusoknak. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt rádiónknak.
3: Jönnek a nyári táborok, végezzük az iskolai étkeztetést, az iskolai egészségügyi ellátást, tehát számtalan olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy éppen önként választ feladat, és ezzel közvetlenül is támogatjuk a pedagógusoknak a munkáját. Nagyon jó a kapcsolat a tankerülettel, a szakkisi centrummal. Látható az, hogy városszerte nagyon sok programot bonyolítunk együtt, a szakmafest programok, a városi ballagás, a tanévzáró ünnep, a közösségi tanácsnak a működtetése, amikor valamennyi intézménynek a vezetője meg van hívva a városházára, és átbeszéljük az aktuális ügyeinket. Tehát nagyon-nagyon sok olyan felület van, mondhatni, hogy kölcsönösen egymás életének a részei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog.
2: Dobogós hely az országos versenyen. A Nyíregyházi Egyetem első éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói csapata harmadik helyezést ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett Etika a gazdaságban országos esettanulmány versenyen. Az intézmény honlapján azt írja, a két fordulós versenyen az előválogatón induló négy nyíregyházi csapatból az Elek, Lara, Séra Milán és majd a Noémi alkotta Milánó Fantázia nevű trió jutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Csákné Filip Judit. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szél élénk lehet, 28 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan!
2: Változatosan!

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Bögön

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz múzeumok éjszakája, idén is lesz régészet napja, és vármegyei bajnokok a kiskosarasok. Kovács Rátai Andrea vagyok. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben is számos intézmény várja az érdeklődőket. Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény vagy a görögkatolikus múzeum. Emellett a Tiszadobi Andrássy kastély, Tiszavasváriban a Vasvári Pál múzeum. Emellett a Nyírbátori, a Kisvárdai és a Máté Szalkai múzeum is készül programokkal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet napja programsorozatot. Az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is várja program az érdeklődőket. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A József András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. A Régészet napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Vármegyei bajnok a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es kosárlabda csapata. A szervezet közölte, a napokban rendezték a Vármegyei U12-es bajnokság döntőjét, ahol a nyíregyházi csapat két mérkőzésen lépett pályára. Az együttes mindkét találkozóját megnyerte, így megszerezte a Vármegyei bajnoki címet. Írják közösségi oldalukon. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szél élénk lehet, 28 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem minden hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: mint hazai. A Best FM-en.
1: Kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövőbeni tervek a nyíregyházi állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a nyíregyházi állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
3: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztést hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
2: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvénysorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyiregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország nagy részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szél élénk lehet, 28 és 32 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a 103.9 Best FM.
2: Best FM.

a fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Nagyon jó a Veszprém, megisztok, amit a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nyíregyháziak.
1: A Nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
2: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat. De.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: hazai.
1: H, mint hazai.
0: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Na gyerünk!

0: az egyedül lét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a